tárcsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, melegben nehezebb koncentrálni, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásról nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Mostantól a GYESEV is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Nehezebben koncentrálunk a melegben. Újra kinyit a kertmozi. Fantasztikus lelet a Pálos Kolostor ásatásán Zalacsányban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, kedd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Újra kinyit a zalaegerszegi kertmozi. Pénteken este tartják az első filmvetítést a Liszt Ferenc általános iskola udvarán, olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint idén is mi dönthetünk arról, hogy milyen filmeket szeretnénk látni. 10 filmből lehet választani, olyanokból, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szenvedélyes nők, vagy éppen a Beléd estem című alkotások. Szavazni a Poszt alatt található linken lehet, jelenleg a Hogyan tudnék élni nélküled című filmre szavaztak eddig a legtöbben. A kertmoziba ingyen lehet majd bemenni, viszont egy becsületkasszát helyeznek ki, amelynek teljes bevételével a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskola diáknapjait támogatják a szervezők. Megtalálták a zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának maradványait. Kanizsai Miklós kegyúr sírját ugyan kifosztották, de egy érintetlen lábszárra bukkantak a régészek, ami minden bizonnyal az övé lehetett, mondta az egerszegi híreknek az ásatás vezetője. Simmer Lívia hozzátette azt is, hogy a kegyúr sírját fedő márvány egyes darabkáira is rábukkantak, emellett előkerültek kályhacserepek, könyvkapcsok, pénzérmék és egy toll is. A júniusban indult ásatáson a kegyúri sír mellett egy másik szelvényt is nyitottak. Itt újabb falmaradványokra leltek, ebből pedig arra következtetnek, hogy a kolostor mellett több melléképület is lehetett. A lábszárcsontot DNS vizsgálattal ellenőrzik, és ha valóban Kanizsai Miklós csontja volt, akkor azt tervezik, hogy a sír

0: utazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
1: Befejeződött a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár fűtéskorszerűsítése. A versenyképes járások program keretében több mint 93 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A munkálatok során az elavult gázkazánok helyére két új korszerű kondenzációs gázkazán telepítettek. Emellett új fűtési rendszert alakítottak ki, ehhez új fűtési és vízvezetéket építettek a szakemberek. Valamint elhelyeztek 112 új lapradiátort. A felújítási munkák közben az olvasótermet is korszerűsítették az épületben, így a látogatókat már a mai kor elvárásainak megfelelő tér fogadja. Köveket dobált az M7-esen haladó autósokra két letenyei fiatal. A sztráda egyik felüljárójáról letenye közelében tették ezt, írja a polisz.hu. A rendőrséghez több bejelentés is érkezett miattuk, az egyik kő egy szlovén vontató szélvédőjének csapódott és meg is repett. Az autópálya alosztály és a letenyei rendőrös munkatársai adatgyűjtés és tanúkutatás alapján hamar azonosították, és fél órán belül letenyén el is fogták a 16 és 11 éves helyi fiúkat, akik elismerték tettüket. A nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény miatt eljárást indított a fiatalokkal szemben. Olvasható a polisz.hu oldalán. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlást jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozzunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Július 20-ától nem fogadnak betegeket a Szent Rafael Kórház bőrgyógyászati szakrendelésén. Július 31-ig szünetel a rendelés. Az intézmény közleménye szerint szabadságon lesz az egyetlen szakorvos, aki itt rendel, ezért nem is adtak ki időpontokat ezekre a napokra. A sürgős esetekben pedig a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház látja el a betegeket. Mivel ez a kórház másik megyében van, ezért felhívták a figyelmet arra, hogy ha valakinek a helyettesítő intézménybe kell utaznia a bőrgyógyász miatt, annak megtéríti az utazás költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Ehhez a vizsgálat során jelezni kell az orvosnak vagy az asszisztensnek az igényt, amelyet elektronikusan rögzítenek. De a visszatérítés a Magyar Államkincstárnál, a kormányablakban vagy postai úton is igényelhető. A balatonfüredi kisfaludi strand szerezte meg a legtöbb pontot a kék hullámzászló strandminősítésen, amelynek Fonyódon hirdették ki az eredményeit. Írja a Fonline. Idén 42 strand nevezett, köztük fizetős és szabad strandok, valamint 3 kemping strandja. A Zalavár megyei strandok jól szerepeltek. A Fonyódi Bélatelepi strand 3 csillagos, a Keszthelyi Libás és a Fonyódi Városi strand 4 csillagos, a Gyenesdiási, a Vonyarcvashegyi, a Balatongyöröki strand, a Keszthelyi Városi strand és a Fonyódi Panoráma strand pedig 5 csillagos minősítést kapott. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiónkban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélereit. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővégzősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm azt jelenlét és hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtart kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk fűtésére.
1: Jótékonysági napot és főzőversenyt rendeznek az Aqua City-ben. Augusztus 15-én várják majd az érdeklődőket, és idén a lakhatásért közalapítványnak ajánlják fel a bevételt. Hangzott el az eseményről szóló sajtótájékoztatón. Idén már 26. alkalommal tartják meg a jótékonysági napot, és bíznak benne, hogy sikerül megdönteni a tavalyi rekord.

0: Akkor 49 főzőcsapat vett részt az eseményen, és több mint 19 millió forintot gyűjtöttek össze, amit a megyei kórháznak ajánlottak fel. Idén azért választották az alapítványt, mert ők olyan zalaegerszegieken segítenek, akik az élethelyzetük miatt nem tudják kifizetni az albérleti díjukat vagy a rezsiköltségeiket. Számol be róla az Egerszegi Hírek. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. Csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Összességében ismét melegedő, napos, többnyire száraz idő várható, amely kedvez a szabadtéri programoknak.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 14-e van kedd, és az utolsó nap, amit együtt töltünk, mert hogy Maxim Levi a holnapi naptól visszatér, no de addig is szóljanak a legjobb zenék tőlem egészen délig. Itt lesz velem Flowrida és Kesha közöse a Right Round, na meg Lionel Richie a Jasper You-val kezdjük az ébredést és a napindítást.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, ez volt Robbie Williams és a Millennium. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan jövök a nap érdekességeivel és természetesen a témákkal is, addig is szóljanak még a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül a Flip the Script csapata, a Throw Your Hands in the Air-rel, a 2000-es évekből meg most Florida és Kesha közösét hozom el. Ez a Right Round, szép reggelt mindenkinek!

0: mesét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Flip the Script és a Throw Your Hands in the Air. Szép napot kívánok mindenkinek, szép reggelt, július 14-e van, a névnaposok az Örsök és a Stellák, a születésnaposok között pedig Lovas Rozit köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben egyébként ezen a napon készítettek először nagyon közelről a Mars felszínéről fotót, és hamarosan érkezek majd a reggel témáival, most tartok egy rövid szünetet, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jennifer Lopez is itt lesz velem a hírek után, a Love Don't Cost a Thing-gal érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Forgalomkorlátozás lesz a Battyányi Lajos utcában. Kormányablakbusz érkezik több településre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, kett. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Zalában ezen a héten többek között csütörtökön Felsőpáhokon, pénteken pedig Zalakaroson nyújthatjuk a karunkat. Burkolatjavítási munkák kezdődnek holnap a Battyányi Lajos utcában. A 14-es számú társasház előtt a városba bevezető szakaszon a külső sávban dolgoznak majd a szakemberek. A burkolati hiba elhelyezkedése és mérete miatt az érintett részen forgalomelterelés várható, nagyjából egy hétig, írja az AOL. A munkaterület vonalában a Spár felé vezető kanyarodó sáv szolgálja ki az északi irányból a belváros felé közlekedőket, illetve az élelmiszerbolt felé a városból kivezető szakaszon az egyenes sáv biztosítja a megközelítést. A forgalmat ideiglenes burkolati jelek és táblák is segítik, de azt kérik a közlekedőktől, hogy ne megszokásból vezessenek és figyeljenek oda a változásokra. Zala vármegyét járja a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll. Olvasható a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A busz ma Borsva, Bánok-Szentgyörgy és Szentliszló polgármesteri hivatala, valamint Puszta Magyaród általános iskolája előtt parkol majd. Szerdán Mihályra és Zalakomára érkezik, csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják majd meg a helyiek. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. A csapadék esélye alacsony, de a nagy meleg miatt egy-egy délutáni vagy esti zápor, zivatar továbbra sem zárható ki. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt PM Down és a Settle Drift on My Memory Blitz. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 14-e kedd van, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát az első órában 7 óra után Shania Twain érkezik, akiről egy életrajzi filmet készítenek most el, jönnek majd a részletek. Aztán 8 óra után pedig Kylie Minogue jön, akinek 40 éve indult a karrierje, és ezt meg is fogja ünnepelni egy jubileumi turnéval, jönnek a részletek, hogy merre fog majd kalandozni az énekesnő. És végül 9 óra után a sportrovatban egy nagyon érdekes kis dolog, egy álommelót hozok, ugyanis 15 millió forintot keres két srác azzal, hogy végignézik az összes meccset a VB-n, és a Times Square-en ülnek egyébként New Yorkon, és 0-24 megy erről egy stream, úgyhogy erről is jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Tiziano Ferroval folytatjuk most az ébredést és a napindítást, ez a Perdono, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig természetesen a legjobb zenék jönnek az ébredés és a napindítás mellé, és mellette beszélgetünk Shania Twainről, akiről most egy életrajzi film készül, úgyhogy jönnek a részletek, és az hangulat felelős, az ébresztő felelősök között ott van Justin Timberlake és Timbaland, ugyanis az egyik közös dalukat hozom. Ez lesz majd a Sexy Back.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Csalók az internetes piacokon. Jubileumot ünnepelt a gépárti jurta. Önállóan vonulhatnak a báza keretjei önkéntes tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: 30 éves lett a gépárti jurta. Az évforduló alkalmából a hétvégén a gépárti népművészeti fesztiválon fel is építették a nemes sátrat. Emellett egy kiállítás is nyílt a gépárti regionális népi kézműves alkotóház galériájában. A közösségi térben archív felvételek vetítésével idézték fel a jurta építésének történetét és az elmúlt 3 évtized legfontosabb pillanatait, írja a ZAOL. A fesztiválra kilátogatók pedig számos mesterségbemutatón vehettek részt. Egyebek mellett megismerkedhettek a nemezeléssel, a bőrművességgel, az ötvösséggel, az ajtófa készítéssel, valamint a csipke készítéssel, a hímzéssel és a tojásírással is. Emellett népi játszóházi foglalkozások, például kötélverés, szalagszövés, bőrözés és fából készült játékok is várták az érdeklődőket. Ezentúl önállóan is beavatkozhatnak a báza keretjei önkéntes tűzoltók. A jogosultságot igazoló együttműködési megállapodást a napokban vette át Hajdár László elnök parancsnok, írja az Egerszegi Hírek. Az egyesület a 7. olyan önkéntes tűzoltó szervezet Zalában, amely a hivatásos egységek jelenléte nélkül is megkezdheti a beavatkozást. 12 környező településre riaszthatják őket, nekik pedig 10 percen belül meg kell kezdeniük a vonulást. Az önkéntes tűzoltó egyesület 3 éve alakult meg báza keretjén, és jelenleg 17 tagja van. Ismét visszatérhet a kánikula környékünkre, miután a korábbi mérsékeltebb időjárást melegebb légtömegek váltják fel. A nappali hőmérséklet a legtöbb előrejelzés szerint 32-34 fok közelében alakulhat, ami már erős hőterhelést jelent. A napsütéses órák száma magas lesz, bár délutánonként helyenként gomoly felhők fejlődhetnek, és elszórtan kialakulhat egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Shania Twain életét bemutató film készül, úgyhogy jönnek a részletek, hogy az énekesnő hogy ásta el magát benne, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggel

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Ezt magunk mögött hagyjuk, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Franciaországban a 90-es években nagyon ment a gettóban a következő előadó, Mau Chao, és a Bongo Bonga jön majd hamarosan, viszont most egy páros, először Justin Timberlake, az oldalán pedig a producer Jenny Timberland, és ez a Sexy Back itt a Besten. Rádiózzunk együtt, szép

0: Best FM a legjobb zenék, Horváth Tamással ébredhettünk, ez volt a Megszakad. Szép reggelt mindenkinek, a folytatásban pedig természetesen hozom a legjobb zenéket. Britanniába fogunk hamarosan majd ellátogatni a rövid szünet után, méghozzá az Underground áttörésében, és ebben egy úttörő nem akármelyik DJ volt, Fatboy Slim, és jön majd a Praise You-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. We'll be right back.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nehezebben koncentrálunk a melegben. Újra kinyit a kertmozi. Fantasztikus lelet a Pálos Kolostor ásatásán Zalocsányban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, kedd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Újra kinyit a zalaegerszegi kertmozi. Pénteken este tartják az első filmvetítést a Liszt Ferenc általános iskola udvarán. Olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint idén is mi dönthetünk arról, hogy milyen filmeket szeretnénk látni. 10 filmből lehet választani, olyanokból, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szenvedélyes nők, vagy éppen a Belédestem című alkotások. Szavazni a Poszt alatt található linken lehet. Jelenleg a Hogyan tudnék élni nélküled című filmre szavaztak eddig a legtöbben. A kertmoziba ingyen lehet majd bemenni, viszont egy becsületkasszát helyeznek ki, amelynek teljes bevételével a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskola diáknapjait támogatják a szervezők. Megtalálták a zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának maradványait. Kanizsai Miklós kegyúr sírját ugyan kifosztották, de egy érintetlen lábszárra bukkantak a régészek, ami minden bizonnyal az övé lehetett, mondta az egerszegi híreknek az ásatás vezetője. Simmer Lívia hozzátette azt is, hogy a kegyúr sírját fedő márvány egyes darabkáira is rábukkantak, emellett előkerültek kályhacserepek, könyvkapcsok, pénzérmék és egy toll is. A júniusban indult ásatáson a kegyúri sír mellett egy másik szelvényt is nyitottak. Itt újabb falmaradványokra leltek, ebből pedig arra következtetnek, hogy a kolostor mellett több melléképület is lehetett. A lábszárcsontot DNS vizsgálattal ellenőrzik, és ha valóban Kanizsai Miklós csontja volt, akkor azt tervezik, hogy a sírkő másolatát elhelyezik az eredeti nyughely felett. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. Csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Összességében ismét melegedő, napos, többnyire száraz idő várható, amely kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Mary J. Blige és a Family Affair. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 14-e van, kedd, a névnaposok az Őrsök és a Stellák, a születésnaposok között pedig Lovas Rozi színésznőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben ezen a napon készült először közeli felvétel a Marsról, és 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. Jön majd 8 óra után Kylie Minogue, ugyanis 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra készül. Na meg persze, a legjobb zenéket is hozom ebből az órából, van még hátra bőven, úgyhogy jöjjön a Verdákból most a Rascal Flatts és a Life is a Highway ide a Bestre. Life.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán érkezik Kylie Minogue, aki jubileumi turnéra készül, és hogy miért? Hát mert 40 éve van a pályán, 40 éve van a csúcson, és ezt meg fogja ünnepelni. Jönnek majd a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, nem akármilyen dallal, a Máskádával érkeznek majd rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Forgalomkorlátozás lesz a Battyányi Lajos utcában. Kormányablakbusz érkezik több településre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, Kent. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Zalában ezen a héten többek között csütörtökön Felsőpáhokon, pénteken pedig Zalakaroson nyújthatjuk a karunkat. Burkolatjavítási munkák kezdődnek holnap a Battyányi Lajos utcában. A 14-es számú társasház előtt a városba bevezető szakaszon a külső sávban dolgoznak majd a szakemberek. A burkolati hiba elhelyezkedése és mérete miatt az érintett részen forgalomelterelés várható, nagyjából egy hétig, írja az AOL. A munkaterület vonalában a Spár felé vezető kanyarodósáv szolgálja ki az északi irányból a belváros felé közlekedőket, illetve az élelmiszerbolt felé a városból kivezető szakaszon az egyenes sáv biztosítja a megközelítést. A forgalmat ideiglenes burkolati jelek és táblák is segítik, de azt kérik a közlekedőktől, hogy ne megszokásból vezessenek és figyeljenek oda a változásokra. Zala vármegyét járja a kormányablak busz. Júliusban több településen is megáll. Olvasható a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A busz ma Borsva, Bánok-Szentgyörgy és Szentliszló polgármesteri hivatala, valamint Puszta Magyaród általános iskolája előtt parkol majd. Szerdán Mihályra és Zalakomára érkezik, csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják majd meg a helyiek. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. A csapadék esélye alacsony, de a nagy meleg miatt egy-egy délutáni vagy esti zápor, zivatar továbbra sem.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A legjobb zenékkel meg megyünk tovább, hogy a reggel jól induljon. Itt lesz velem a Simply Red, egyenesen Britannia. A Something Got Me Started-dal hamarosan, de most a Kid Rock érkezik, és meghallgatjuk még az All Summer Longot.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Simply Red és a Something Got Me Started. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 14-e kedd van, a születésnaposok között Lovas Rozit köszönhetem, a névnaposoknál pedig az Örsöket és a Stellákat, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben ezen a napon készítettek első felvételt a Mars felszínéről, ami közelről készült, és ezáltal meg lehetett vizsgálni, és természetesen témám is lesz majd még 9 óra után, jön a sportrovat, de hogy mi lesz benne, azt még tartogassa egy kicsi homály. Azt viszont nem, hogy a rövid szünet után mivel megyünk tovább. George Michael jön majd a hírek után, és ez lesz a Too Funky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Csalók az internetes piacokon. Jubileumot ünnepelt a gébárti jurta. Önállóan vonulhatnak a báza keretjei önkéntes tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ügyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: 30 éves lett a gébárti jurta. Az évforduló alkalmából a hétvégén a Gébárti Népművészeti Fesztiválon fel is építették a nemes sátrat. Emellett egy kiállítás is nyílt a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház galériájában. A közösségi térben archív felvételek vetítésével idézték fel a jurta építésének történetét és az elmúlt 3 évtized legfontosabb pillanatait, írja a ZAOL. A fesztiválra kilátogatók pedig számos mesterségbemutatón vehettek részt. Egyebek mellett megismerkedhettek a nemezeléssel, a bőrművességgel, az ötvösséggel, az ajtófa készítéssel, valamint a csipke készítéssel, a hímzéssel és a tojásírással is. Emellett népi játszóházi foglalkozások, például kötélverés, szalagszövés, bőrözés és fából készült játékok is várták az érdeklődőket. Ezentúl önállóan is beavatkozhatnak a báza keretjei önkéntes tűzoltók. A jogosultságot igazoló együttműködési megállapodást a napokban vette át Hajdár László elnökparancsnok, írja az Egerszegi Hírek. Az egyesület a 7. olyan önkéntes tűzoltó szervezet Zalában, amely a hivatásos egységek jelenléte nélkül is megkezdheti a beavatkozást. 12 környező településre riaszthatják őket, nekik pedig 10 percen belül meg kell kezdeniük a vonulást. Az önkéntes tűzoltó egyesület 3 éve alakult meg báza keretjén, és jelenleg 17 tagja van. Ismét visszatérhet a kánikula környékünkre, miután a korábbi mérsékeltebb időjárást melegebb légtömegek váltják fel. A nappali hőmérséklet a legtöbb előrejelzés szerint 32-34 fok közelében alakulhat, ami már erős hőterhelést jelent. A napsütéses órák száma magas lesz, bár délutánonként helyenként gomoly felhők fejlődhetnek, és elszórtan kialakulhat egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 9 óra lesz hamarosan, és nálam ilyenkor mindig a sportvilágába utazunk el, és most egy kis színes dolgot hoztam. Méghozzá a foci világbajnokságról, nem téged, nem utogassék. A kollégáim itt engem abuzálnak közben, de nem kell ezzel foglalkozni. Próbálnak engem megzavarni ebbe, de elmondom, jön két csávó, aki azt a munkát kapta idén nyárra, így nyári munkaként, mert hogy egy fiatalokról van szó, hogy végig kell nézni nekik az összes VB meccset, méghozzá Times Square-en, és ezt streamelik, és 15 millió forintot kapnak fejenként, úgyhogy majd ezt fogjuk kicsit körbejárni, na meg persze, jönnek a legjobb zenék, a Night Cravers-szel megyünk tovább, és szól a Push the Feeling-on itt a Besten. Ébredjünk együtt!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig majd a sportrovat, amiben jön két csávó, és az álom melójukat csinálják éppen, de hogy mit csinálnak a foci VB-n, azt hamarosan elárulom, na meg természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Sophie Alix Baxter és a Murder on Dance Floor majd például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nehezebben koncentrálunk a melegben. Újra kinyit a kertmozi. Fantasztikus lelet a Pálos Kolostor ásatásán Zalacsányban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, kedd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Újra kinyit az zalaegerszegi kertmozi. Pénteken este tartják az első filmvetítést a Liszt Ferenc általános iskola udvarán. Olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint idén is mi dönthetünk arról, hogy milyen filmeket szeretnénk látni. 10 filmből lehet választani, olyanokból, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szenvedélyes nők, vagy éppen a Belédestem című alkotások. Szavazni a Poszt alatt található linken lehet. Jelenleg a Hogyan tudnék élni nélküled című filmre szavaztak eddig a legtöbben. A kertmoziba ingyen lehet majd bemenni, viszont egy becsületkasszát helyeznek ki, amelynek teljes bevételével a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskola diáknapjait támogatják a szervezők. Megtalálták az zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának maradványait. Kanizsai Miklós kegyúr sírját ugyan kifosztották, de egy érintetlen lábszárra bukkantak a régészek, ami minden bizonnyal az övé lehetett, mondta az egerszegi híreknek az ásatás vezetője. Simmer Lívia hozzátette azt is, hogy a kegyúr sírját fedő márvány egyes darabkáira is rábukkantak, emellett előkerültek kályhacserepek, könyvkapcsok, pénzérmék és egy toll is. A júniusban indult ásatáson a kegyúri sír mellett egy másik szelvényt is nyitottak. Itt újabb falmaradványokra leltek, ebből pedig arra következtetnek, hogy a kolostor mellett több melléképület is lehetett. A lábszárcsontot DNS vizsgálattal ellenőrzik, és ha valóban Kanizsai Miklós csontja volt, akkor azt tervezik, hogy a sírkő másolatát elhelyezik az eredeti nyughely felett. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. Csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Összességében ismét melegedő, napos, többnyire száraz idő várható, amely kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 9 óra, ami nem más jelent, hogy egy kicsi sportszínest hozok ebben az órában, és jön két csávó, akinek egy álommelója volt a nyáron. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Az ébredés és a napindítás mellé a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 14-e van kedd. A kezdés az ETBA. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxman által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New York-i Times Square kellős közepén, a szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át például Lionel Messi gól lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi. Szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A folytatásban pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd Király Viktor és a Fire, a folytatás pedig a Savage Garden-i. Ez a Truly Medley Deeply itt a

Best FM a legjobb zenék, eddig Ibizán érezhettük magunkat a Cadaver miatt, de most a folytatásban maradunk a house-os zenéknél, de mégis inkább a popdance irányába megyünk el. Sophie Alix Backstorion és Soul a Murder on Dance Floor itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Like a moth to a flame.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, és természetesen a munka mellé is hozom a legjobb zenéket. Jó társaságot ígérek, ugyanis itt lesz velem C.G. Lewis, a Sweet Home My Sweet-et fogja hozni, na meg Lutrecia McLean és a Someone's Love You Honey is érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Forgalomkorlátozás lesz a Batthyány Lajos utcában. Kormányablakbusz érkezik több településre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, kedd. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Zalában ezen a héten többek között csütörtökön Felsőpáhokon, pénteken pedig Zalakaroson nyújthatjuk a karunkat. Burkolatjavítási munkák kezdődnek holnap a Batthyány Lajos utcában. A 14-es számú társasház előtt a városba bevezető szakaszon a külső sávban dolgoznak majd a szakemberek. A burkolati hiba elhelyezkedése és mérete miatt az érintett részen forgalomelterelés várható, nagyjából egy hétig, írja az AOL. A munkaterület vonalában a Spár felé vezető kanyarodósáv szolgálja ki az északi irányból a belváros felé közlekedőket, illetve az élelmiszerbolt felé a városból kivezető szakaszon az egyenes sáv biztosítja a megközelítést. A forgalmat ideiglenes burkolati jelek és táblák is segítik, de azt kérik a közlekedőktől, hogy ne megszokásból vezessenek és figyeljenek oda a változásokra. Zala vármegyét járja a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll. Olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz ma Borsfa, Bánok-Szentgyörgy és Szentliszló polgármesteri hivatala, valamint Puszta Magyaród általános iskolája előtt parkol majd. Szerdán Mihályra és Zalakomára érkezik, csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják majd meg a helyiek. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. A csapadék esélye alacsony, de a nagy meleg miatt egy-egy délutáni vagy esti zápor, zivatar továbbra sem zárható ki. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 14-e van, kedd, és a legjobb zenéket hozom a munka mellé, hogy jól teljen. Itt lesz hangulatfelelősként majd a Madison Avenue és a Don't Call Me Maybe, és a óra elsője pedig Chris Brown, Jay-Z, na meg Rihanna dala. Ez az Umbrella, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4-es Street és a Legyen úgy, mint rég. A folytatásban pedig például itt lesz a gyönyörű hangú Sola Ama és a You Meet Need Somebody, na meg most C.G. Louise. Ő a Sweet Mama és Sweetet hozza most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Madison Avenue. Szép napot mindenkinek, júli 14-e van, a névnaposok az Őrsök és a Stellák, a születésnaposok között pedig Lovas Rozit köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Egy rövid szünet, aztán természetesen hozom a legjobb zenéket. Itt lesz a 40 éve pályán lévő Kylie Minogue is, viszont a közvetlen folytatás majd Kelly-szé lesz, a Trick Me-vel jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még egy óránk lesz közösen, amiben hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Will Smith, a Man in Black-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyári véradásra buzdít a Vörös Kereszt, folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekkor le kell adni. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós ár többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, illetve ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Megvan az évfája, az idei versenyt a 150 éves szegvári öregtől nyerte el. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig a közönség szavazáson dönthetett. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni nem fog, és a szél is enyhe marad. Az előrejelzések szerint holnap sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő, már 35 fok sem kizárt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az ebédidőig meg ezt az órát ki kell bírnunk, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő. Na, erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Madonna, a Vugot halljuk majd tőle, na meg a Backstreet Boys csapata is jön, a Get Down-nal az óra elsője pedig Basement Jaxé. Ez a Good Luck, rádiózunk együtt.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

Best of a legjobb zenék, ez volt a Walmart és Manuel közöse, az éget a nap. A folytatásban pedig jön egy igazi nosztalgia hullám, amiben benne lesz Sikén és Brian Adams méghozzá közös dalukkal, a Don't Give It Up-pal, na meg a közvetlen folytatás a 90-es évek egyik legnagyobb fiú bandájáé. A Backstreet Boys jön, és szól a Get Down.

0: bem-bem-bem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Horváth Tamás és a Kovászki meg a Vega közösét hallhattuk, ez volt a Fehér Holló. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Réta érkezik. Ővé a délután egészen este 6 óráig, tőle szólnak a legjobb zenék, utána pedig mixben érkeznek, és hogyha kedd, akkor pedig nem más, mint a Funky terítéken. És erről a hangulatfelelős az állandó keddi rezidensünk DJ Hangya Whiteboy mellett Horváth Zoltán Hori pedig kicsekkol, méghozzá azzal, hogy mindenkinek kívánok nagyon szép délutánt és jó ebédszünetet. Paul Johnson és a Get Get Done indítom utoljára. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, de zivatarokra is készülni kell. Már nem sokáig érvényesek a könyvformátumú személyi igazolványok. Indul a dinnyerazzia. Jó napot kívánok! Gudovics Éva vagyok. Újabb hőhullám közeledik. Visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Erősödik a hőség napról napra, részletek hamarosan. Megszavazta tegnap az alaptörvény módosítását az országgyűlés. A döntést történelminek nevezte a miniszterelnök mai parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta a szavazástól távol maradó fideszes képviselőket, és azt üzente nekik, hogy nem a tulajdonuk a képviselői mandátum. Az alaptörvény módosítást 5 napon belül alá kell írni a Sólyog Tamás államfőnek, akinek ezzel saját megbízatása is megszűnik. Ha ezt nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás indul ellene. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolvány cserét az utolsó pillanatra hagyni, a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. Indul a dinnyerazzia. A fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. Egyre melegebbre számíthatunk, ma kialakulhat egy-egy zápor az északkeleti és nyugati tájakon. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok közé emelkedik. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodálatos kedd délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatot, jó időset, igazi nyári tém. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órájukat, nem fogják megbánni, remek zenéket hoztam a mai délutára is, mint a Maroon 5 és a She Will Be Loved, de most még az egyik legnagyobb kedvencemmel indítom az órát és a délutánt, itt a Wanty & Kulti és a Magic Key.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, csodás, kedd délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő jó néhány órát, hogy isteni zenéket hallgassunk együtt, és egyszerűen csak feldobjuk egymás délutánját. Én hozom a napkérdését is, amire majd ma is jól válaszolhatnak. Ezzel is igyekszem szórakoztatni önöket. Na meg hozom az isteni zenéket. Természetesen ma is ezek lesznek a főszerepben. Faithless Insomnia hamarosan érkezik, de jön majd a Bombon is a Viva Espanyával. Itt lesz a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart. Most pedig a Maroon 5-val megy tovább a délután. She Will Be Loved, itt a Best FM-en. Hamarosan közlekedünk.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma is egész délután együtt utazhatunk, úgyhogy figyeljék a Best FM-et, én hozom a legfrissebb útinfókat. Önök pedig, ha látnak valamit az utakon, akkor gyorsan hívjanak fel, hogy az önök infóját is tovább adhassam. Munkavégzés miatt torlódik az M4-es autóúton a forgalom a főváros felé Üllőnél, közel az M0-as autócsomópontjához. A 26-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, ezért a lassulás. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és Bicske között a külső sávon arra szól a kocsisor, autóval az átterelt belső sávot érdemes ma is használni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Bárkinek van ma is információja, megköszönöm, ha gondol rám is elküldi vagy felhív. Nagyon jó utat, vigyázzunk ma is egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Well Hello-val énekeltük, hogy Apu vedd meg, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, mert mindjárt egy óra, utána érkezik majd Rúzsa Magdi a Papír Sárkánnyal. Úgyhogy lehet még énekelni, és itt lesz majd Sharam is és a Party All The Time.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagy a szárazság, rekord aszálytól tartanak a szakemberek. Heves zivatarok várhatók, figyelmeztetés érvényes. Börtönbe megy az álrendőr. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, Gudovics Éva vagyok. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak.hu adatai szerint a benzin literjéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Tart a burgonya szezon, körülbelül 5000 hektáron zajlik a hazai termelés. A gazdálkodóknak sok kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal és a szélsőséges időjárással, mondta el rádiónknak Csizmadia Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móra környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a későbbi burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekordaszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt, a víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók, a hőség pedig fokozódik a napokban, részletek a hírek végén. Börtönbe kerül az álrendőr. A férfi azt terjesztette magáról, hogy a terrorelhárítási központ vezetőbeosztású munkatársa. Azt ígérte egy családnak, hogy segít kiszabadítani a Venezuelában bebörtönzött rokonukat. A naív családtagok átadtak neki 17,5 millió forintot, a férfi pedig úgy tett, mintha intézkedne. Közben azonban a hivatalosan kapott hírek nyomán a család gyanút fogott és feljelentette az álrendőrt. Az 53 éves férfit 2,5 év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. Fizetheti vissza a jogtalanul beszedett vámokat az Egyesült Államok. A Guardian cikke szerint már 80 milliárd dollárnyi összeget kellett visszautalni vállalatok részére. Donald Trump elnök a gazdaság fellendülését várja immáron hónapok óta a rendkívül magas vámoktól. Egyre melegebbre számíthatunk, heves zivatarok alakulhatnak ki az északkeleti és a nyugati tájakon, felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hidegfronthoz némi lehűlést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután kívánok mindenkinek, 1 óra után is 5 perccel. Majoros Rita vagyok. Hamarosan fel is teszem a ma délután kérdését, úgyhogy tessék majd figyelni, fülelni és majd válaszolni. És az SMS számokat már most felírni 0620-55-55-155. Várom ma is a válaszokat, de csak Sharam dala után. Jön egy kis Eddie Murphy feldolgozás. Party all the time.
0: Best FM.

Pestefem a legjobb zenék, ígértem a nap kérdését, úgyhogy meg is hoztam. Ma délután arra vagyok kíváncsi, hogy volt olyan különleges, vagy vicces, vagy teljesen nem hétköznapi helyszín, vagy esemény, ahol ránk talált a szerelem? Ma ez lesz a téma, ez lesz a kérdés. Kinek volt olyan különleges, akár vicces, akár tényleg nem hétköznapi hely, ahol rátalált a szerelem? 0620 55 55 155, ide jöhetnek a sztorik is, na meg persze a helyszínek, meg hogy hogyan alakult ez az egész, úgyhogy várom a válaszokat. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy ott akár hosszabban is lehet írni, de ha valaki elmesélni, akkor nyugodtan hívjon fel. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jöhetnek az üzenetek, mellé egy kis vérpesdítés. Csmicsi Colatino érkezik mindjárt Jerry Hellivel, előtte jön Ultranata és a Free a Best FM-en.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk óvatosak az utakon, én hozom a legfrissebb infókat. Egy autó és egy kamion koccant az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya felé Szigethalom Tököl csomópont után. A 17-es kilométernél a külső sávot le is zárták, de mellette három sávon halad a forgalom, így a torlódás nem alakult ki. Reméljük így is marad. Valamint az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. A 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel autózni a füst miatt. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Subbase Monster 4 ütem slágerét hallottuk, dúdoltuk, énekeltük, rappeltük, de megyünk is tovább, mert hogy pár perc múlva már délután 2 óra lesz, úgyhogy nagyon gyorsan telik ez a nap. A hírek után pedig itt lesz majd a Basti is a Pompeijjel. És zene a Kossi Janka is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, de zivatarokra is készülni kell. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Indul a dinnyerazzia, az árusokat ellenőrzik. Jó napot kívánok, Gudovics Éva vagyok. Újabb hőhullám közeledik. Visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekord hőséget.
1: Erősödik a hőség napról napra, részletek hamarosan. Megszavazta tegnap az alaptörvény módosítását az országgyűlés. A döntést történelminek nevezte a miniszterelnök mai parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta a szavazástól távol maradó fideszes képviselőket, és azt üzente nekik, hogy nem a tulajdonuk a képviselői mandátum. Az alaptörvény módosítást 5 napon belül alá kell írni a Súlyog Tamás államfőnek, akinek ezzel saját megbízatása is megszűnik. Ha ezt nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás indul ellene. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Főszabály szerint július 15-től, tehát holnaptól, egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak. Indul a dinnyerazzia. A fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek. Egyre melegebbre számíthatunk, heves zivatarok alakulhatnak ki az északkeleti és a nyugati tájakon, felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hidegfronthoz némi lehűlést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk lassan 5 perccel, úgyhogy tényleg nagyon gyorsan pörög ez a nap, úgyhogy pörögjünk fel mi is most már így az ebéd után bőven, mondjuk a Bastille dalával jön a Pompeii, itt lesz a New Radicals, jön a French Affair, úgyhogy csupa 90-es, 2000-es évekbeli kedvenc. Én Majoros Réte vagyok, Tom Novival pedig már nyitom is az órát. Legyen szép napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy volt-e olyan, hogy valami nagyon különleges, vicces, vagy egyszerűen nem hétköznapi helyen talált ránk a szerelem. Na jöhetnek a sztorik. Anita azt írja, engem a szerelem a Barkács áruház csavarosztályán talált meg. Mindketten ugyanazt az apró csavart kerestük, de egyikünk sem tudta, hogy melyik kell. Végül együtt nevettünk a tanástalanságunkon, aztán kávé lett belőle, ennek már 6 éve. Mennyire cuki és mennyire 2026-os romantika. Zoli is írt, a vérvételen ismerkedtünk meg, mind a ketten rosszul lettünk a tűtől, egymást bátorítottuk, azóta is együtt vagyunk, és még mindig én fogom a kezét, hogyha vérvételre megy. Egyszerűen imádom. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még ide a hasonló üzenetek. Volt olyan, akit szintén mondjuk egy áruházban talált meg a szerelem, vagy éppen vérvétel közben, vagy véradás közben? Na jöhetnek az üzenetek még. 0620-55-55-155, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Jöhetnek a romantikusabbnál romantikusabb sztorik. Na meg a New Radicals dala is itt a Best FM-en. Jön egy kis társadalom kritika, egy kis reménnyel vegyítve, és egy kis 90-es évekkel. Jön a New Radicals, és a You Get What You Give. 98-ból a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk ma is egymásra az utakon, én pedig ahogy kapom az infókat, már adom is tovább. Például, hogy az M0-es autó déli szektorán az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű növényzete, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. A 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki, a füst miatt kell vigyázni. Az M7-esen a határ felé egy teherautó borult fel a Hollád csomópontnál, 175-ös kilométernél a külső sávot zárták le. Egy autó és egy teherautó ütközött össze a 8-as főúton Várpalota térségében, a 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon, a külső sávban zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hey, you want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Csalók az internetes piacokon. Jubileumot ünnepelt a gépárti jurta. Önállóan vonulhatnak a báza keretjei önkéntes tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ügyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
2: 30 éves lett a gépárti jurta. Az évforduló alkalmából a hétvégén a gépárti népművészeti fesztiválon fel is építették a nemes sátrat. Emellett egy kiállítás is nyílt a gépárti regionális népi kézműves alkotóház galériájában. A közösségi térben archív felvételek vetítésével idézték fel a jurta építésének történetét és az elmúlt 3 évtized legfontosabb pillanatait, írja a ZAOL. A fesztiválra kilátogatók pedig számos mesterségbemutatón vehettek részt. Egyebek mellett megismerkedhettek a nemezeléssel, a bőrművességgel, az ötvösséggel, az ajtófa készítéssel, valamint a csipke készítéssel, a hímzéssel és a tojásírással is. Emellett népi játszóházi foglalkozások, például kötélverés, szalagszövés, bőrözés és fából készült játékok is várták az érdeklődőket. Ezentúl önállóan is beavatkozhatnak a báza keretjei önkéntes tűzoltók. A jogosultságot igazoló együttműködési megállapodást a napokban vette át Hajdár László elnök parancsnok, írja az Egerszegi Hírek. Az egyesület a 7. olyan önkéntes tűzoltó szervezet Zalában, amely a hivatásos egységek jelenléte nélkül is megkezdheti a beavatkozást. 12 környező településre riaszthatják őket, nekik pedig 10 percen belül meg kell kezdeniük a vonulást. Az önkéntes tűzoltó egyesület 3 éve alakult meg báza keretjén, és jelenleg 17 tagja van. Ismét visszatérhet a kánikula környékünkre, miután a korábbi mérsékeltebb időjárást melegebb légtömegek váltják fel. A nappali hőmérséklet a legtöbb előrejelzés szerint 32-34 fok közelében alakulhat, ami már erős hőterhelést jelent. A napsütéses órák száma magas lesz, bár délutánonként helyenként gomoly felhők fejlődhetnek, és elszórtan kialakulhat egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
0: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék, a BSV és a Passport érkezik a folytatásban, egy 2024-es szerzemény, az dal a modern luxus insta élet, a belső üresség témáját hozzá nekünk, főleg egy olyan lányról szól, aki állandóan utazik, posztol, de közben nincs igazán boldog kapcsolata. Arra utal, hogy neki a szabadság és az utazás fontosabb, mint a kötődés. A banda egyébként ebben a korszakban sok olyan témát dolgoz fel, ami a mai fiatalok insta és high life világához kapcsolódik, de kicsit kritikusabb szemmel, úgyhogy ezért könnyen lehet a dalokhoz és ezekhez a szövegvilághoz kapcsolódni. Következik tehát a BSV és a Passport itt a Best FM-en.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé, Bátaszék térségében aszfaltoznak. A 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé, a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és átteresz javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Nehezebben koncentrálunk a melegben. Újra kinyit a kertmozi. Fantasztikus lelet a Pálos Kolostor ásatásán Zalacsányban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, kedd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Újra kinyit a zalaegerszegi kertmozi. Pénteken este tartják az első filmvetítést a Liszt Ferenc általános iskola udvarán, olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint idén is mi dönthetünk arról, hogy milyen filmeket szeretnénk látni. 10 filmből lehet választani, olyanokból, mint a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szenvedélyes nők, vagy éppen a Belédestem című alkotások. Szavazni a Poszt alatt található linken lehet. Jelenleg a Hogyan tudnék élni nélküled című filmre szavaztak eddig a legtöbben. A kertmoziba ingyen lehet majd bemenni, viszont egy becsületkasszát helyeznek ki, amelynek teljes bevételével a zalaegerszegi Liszt Ferenc általános iskola diáknapjait támogatják a szervezők. Megtalálták a zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának maradványait. Kanizsai Miklós kegyúr sírját ugyan kifosztották, de egy érintetlen lábszárra bukkantak a régészek, ami minden bizonnyal az övé lehetett, mondta az egerszegi híreknek az ásatás vezetője. Simmer Lívia hozzátette azt is, hogy a kegyúr sírját fedő márvány egyes darabkáira is rábukkantak, emellett előkerültek kályhacserepek, könyvkapcsok, pénzérmék és egy toll is. A júniusban indult ásatáson a kegyúri sír mellett egy másik szelvényt is nyitottak. Itt újabb falmaradványokra leltek, ebből pedig arra következtetnek, hogy a kolostor mellett több melléképület is lehetett. A lábszárcsontot DNS vizsgálattal ellenőrzik, és ha valóban Kanizsai Miklós csontja volt, akkor azt tervezik, hogy a sírkő másolatát elhelyezik az eredeti nyughely felett. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. Csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Összességében ismét melegedő, napos, többnyire száraz idő várható, amely kedvez a szabadtéri programoknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddi, a friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágy, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
4: 88.9 Best

Best FM, a legjobb zenék. A kutatók nemrég 168 olyan vegyi anyagot azonosítottak, amelyek károsíthatják a jótékony bélbaktériumokat és megzavarhatják a mikrobiom összetételét. A legkárosabbnak az élelmiszerekben, a vízben és a környezetünkben jelenlévő peszticidek és ipari vegyületek bizonyultak. Egyébként a Cambridge-i Egyetem kutatói mutatták ki, hogy számos elterjedt növényvédőszer és többek között a műanyag gyártásban használt vegyületek gátolják a bélbaktériumok szaporodását. Továbbá közülük néhány elősegítheti az antibiotikum rezisztencia kialakulását. Úgy vélik, hogy a vegyszerekkel való érintkezés csökkentésének egyik hatékony módja a zöldségek és gyümölcsök fogyasztás előtti mosása, valamint a növényvédőszerek használatának elkerülése a házi kertekben. De van néhány termék, amit 2025-ben a leginkább peszticiddel szennyezetnek ítéltek, ilyen a spenót, az eper, a káposzta, a szőlő, az őszi barack, a cseresznye, a nektarinok, a körte, az alma, a szeder, az áfonya és a burgonya is. Úgyhogy mindenképpen jól mossuk meg ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket, mielőtt fogyasztjuk. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek az utakon. Az M5-ösön figyelni kell nagyon például az 51-es és a 72-es kilométer közötti szakaszon, hiszen burkolati jeleket festenek, ezért Hernád és Kecskemét között mindkét irányban a belső sáv zárására kell készülni. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett, és az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kevesebben adnak vért nyáron. Forgalomkorlátozás lesz a Batthyány Lajos utcában. Kormányablakbusz érkezik több településre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, kedd. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Zalában ezen a héten többek között csütörtökön Felsőpáhokon, pénteken pedig Zalakaroson nyújthatjuk a karunkat. Burkolatjavítási munkák kezdődnek holnap a Batthyány Lajos utcában. A 14-es számú társasház előtt a városba bevezető szakaszon a külső sávban dolgoznak majd a szakemberek. A burkolati hiba elhelyezkedése és mérete miatt az érintett részen forgalomelterelés várható, nagyjából egy hétig, írja az AOL. A munkaterület vonalában a Spár felé vezető kanyarodósáv szolgálja ki az északi irányból a belváros felé közlekedőket, illetve az élelmiszerbolt felé a városból kivezető szakaszon az egyenes sáv biztosítja a megközelítést. A forgalmat ideiglenes burkolati jelek és táblák is segítik, de azt kérik a közlekedőktől, hogy ne megszokásból vezessenek és figyeljenek oda a változásokra. Zala vármegyét járja a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll. Olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz ma Borsva, Bánok-Szentgyörgy és Szentliszló polgármesteri hivatala, valamint Puszta Magyaród általános iskolája előtt parkol majd. Szerdán Mihályra és Zalakomára érkezik, csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják majd meg a helyiek. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. A csapadék esélye alacsony, de a nagy meleg miatt egy-egy délutáni vagy esti zápor, zivatar továbbra sem zárható ki. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
0: 88.9 Best

0: Budapest FM, a legjobb zenék. A rossz munkahely nem csak a hangulatodra, hanem a testedre is hat. Ugye nem minden rossz munkanap jelent problémát, időnként mindenkinek vannak nehezebb heteik, konfliktusokkal, vagy túlterheltséggel, de van egy pont, ahol a feszültség már nem múlik el hétvégére, hanem állandósul, és csendben elkezdi felőrölni a testünk, a dolgokat és az elménk is. A kutatások szerint a mérgező környezet nem csak kellemetlen, hanem kifejezetten egészségkárosító. Azt mondják, hogy a rossz vezetés és a toxikus munkahelyi kultúra az egészségügyi költségek jelentős részéért felelős, és évente akár több százezer ember életét is befolyásolhatja. A testünk gyakran hamarabb jelzi, hogy baj van, mint ahogy mi tudatosítanánk. Ezek azok a figyelmeztető jelek, amelyeket nem érdemes ignorálni, például ha nem tudunk aludni, ha gyakran fáj a fejünk, folyamatos izomfeszülést érzünk, hogy állandó készenléti állapotban vagyunk, a testünk nem tud ellazulni, a stressz hormonok folyamatosan jelen vannak, romlik a mentális egészségünk, vagy egy jel lehet az is, hogy gyakrabban betegszünk meg, ugye a krónikus stressz az gyengíti az immunrendszert, hogyha gyakran vagyunk megfázva, levertek vagyunk, annak oka nem mindig fizikai, sokszor a mentális túlterheltség áll a háttérben. Az állandó fáradtság, a gyomor problémák is sajnos ilyenkor előjöhetnek, és megváltozhat az étvágyunk, úgyhogy a legfontosabb, hogy ne bagatelizáljuk a tüneteket, a testünk nem véletlenül jelez. Úgyhogy ha kell, akkor lépjünk tovább. Van, amikor nem a tüneteket kell kezelni, hanem a kiváltó okot megszüntetni. Hogyha a munkahelyünk tartósan rombol, akkor érdemes elgondolkodni a váltáson. Én pedig addig is itt leszek, és játszom a legjobb zenéket a Best FM-en.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánban, én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao.
1: Senki lenni, ha nem

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes figyelni az aranycínű sárgaság tüneteit. Holnaptól drágul az üzemanyag, rekordasszálytól tartanak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébi. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak adatai szerint a benzinliterért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Jelenleg átlagosan 587 forintba kerül a benzin és 608 forintba a gázolaj. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladást csökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. Nagy területen ég a zavar Török Bálint és Kamara erdő között. Komoly tűzoltói összefogással fékezik a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint 5 település hivatásos egységei és 2 település önkéntes tűzoltói dolgoznak a helyszínen, de például a Pest megyei speciális mentők is bekapcsolódtak az oltási munkákba. A lángok szarvasmarhákat és egy távközlési cég telephelyét is veszélyeztetik. Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekordasszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt, a víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók, a hőség pedig fokozódik a napokban, már is mondom a részleteket. Kevés felhő zavarhatja a napsütést, később északkeleten és a Dunántúlon jobban beborul az ég, záporok, zivatarok érkezhetnek, néhol még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-27, éjszakára 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de előfordulhatnak záporok, zivatarok, 27-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hétfőn Classic House, a szerda pop és rádiós lágerek, két csütörtökön dance himnuszok szólnak mixben 6 és 8 óra között, szombaton hip-hop és R&B a menü, vasárnap pedig chilled, lounge és deep house-t játszunk, ami pedig a keddet illeti, hát ez továbbra is funky. 6-7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött, én Dula Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

A 90-es és a 2000-es évek alaphangon is minimum 20 évet jelent, és ezért 20 évnyi zenét minden stílusból fejbe tartani nem kis feladat. Könnyen lehet, hogy nekünk is vannak dalok, amelyek valamiért a szürke zónában vannak. Szóval nyugodtan adjatok tippeket, hogy mi az, ami még elférne ide a mixbe, és melyik napra 6 és 8 óra közé. 0620-55-55-155 az SMS és a Viber számunk, infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és Best FM Night Shift, így vagyunk fönn Facebookon és Instagramon.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha bárki bármilyen akadályoztatás miatt nem tud velünk tartani 6 és 7 között, vagy 7 és 8 között, vagy 6 és 8 között, szóval pont a mix valamelyik részéről lemarad, pótolhatja őket, semmi probléma. Mixcloudon tessék keresni a Night Shift lemezlovasok profiljait. Mindenki oda tölti fel a korábbi Night Shift-es mixeit. Az én korábbi, most már 150 mixem a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon található meg, és hogyha van kérdés verziókkal kapcsolatban, akkor nincs kérdés, mert hogy minden mix mellé feltöltöttem a tracklistát is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Kettő nap és születésnapot fog ünnepelni a most érkező úriember, nem hangya, hanem a Stereo MC's énekese, Rob Birch, aki a 65-et tölti majd be. Kettő nap múlva, június 11-én, és ha már hangya, pár perc múlva ővé lesz a főszerep, meg persze a funky zenéké. Héttől ő már majd a lemezjátszók mögött itt a Besten, úgyhogy pár perc és egy pici szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik a Dinnyerazia, a bőrvédelem is fókuszba kerül a fesztiválokon, nem kíméli a burgonyát az időjárás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Dinnyerazia, a fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 25 esetben büntettek, és összesen 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Nem áll meg a prevenció, a fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Ingyenes anyajegyszűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte, a programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Hatalmas mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV. Az országos akcióban több mint 4,5 milliárd forint értékben 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigit találtak. A razzia után 5 eljárás indult és 16 embert hallgattak ki, közülük 6-ot le is tartóztatott a bíróság. Tart a hazai burgonya szezon, itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy. A korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya.
1: A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tök igazad van egyébként, pénteken mondtad utána, hogy ja, nem mondunk elérhetőséget, akkor most kezdjünk elérhetőséggel.
4: Már is?
3: Ezzel rúgjuk rá az ajtót per egy kedves
4: térre. Jó, hát a mixeket vissza lehet hallgatni a www.mixcloud.com/hangya nagy H-val

0: ugye? Akkor
1: élőben, ott igen, ott a
0: Petőfét
1: lábánál egy ilyen hajó.
0: Ott. Hát ilyen is ehhez hasonló. Szuper. Na, viszont most is itt te, mert hogy kedv van, 7 óra után járunk pár perccel, úgyhogy hangyalemez játszok mögött egészen 8-ig itt a Best-en.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Na mondjad!
2: Ja, nem. Volt egy időszak, nem is tudom, a Covid előtt, amikor ugye bejött ez a dal, azt hiszem, ugye 20-as?
1: Valahogy úgy, valahogy igen.
2: 19-20. És akkor, akkor nagy konditerem látogató voltam, és mindenféle verzióban, de ugye leginkább ez a, nem is tudom, minek nevezzem ezt a hard techno, vagy nem tudom.
1: Hát pont ezt akartam mondani, hogy ilyen verzióban azért ott csak magad rejted azért a súlyzórudat, ha így hallgatod, vagy az eredeti verzióban a Tones and
2: Light Dance azért mondom, hogy valami hard technóban ott ment ez, de de
1: hogy, jobb, mint az eredeti.
2: Több konditerembe jártam, és mindegyikbe ment. Legalább, nem tudom, a két órás edzés leforgása alatt, nem is tudom, kétszer hallottam, vagy háromszor. Azt hittem, hogy tényleg magamra ejtem a súlyt.
1: Nem, az azt jelenti, hogy annyit kondisztál, olyan mérhetetlen mennyiséget, hogy az alatt kétszer is előfordult.
2: Na, de minden megtaláltam egy ilyen számomra hallgatható és használható mixet.
1: Nem is te csináltad?
2: Nem.

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: Na, hogy írják őt? Ezt a Szilót tudja, mert hogy ő csinálta az elején a No Digi
2: Diremeset. S-Y-L-O-W.
1: Ja, W, ja, szia, jó, Sziló.
2: Nem. Te, mint nagy házépítő, felújító, nem a Szilóra.
1: Nem, amit pisztolyba kinyomni.
2: Igen, nem is tudom, hogy ki lehet mondani a nevét, mert az konkrétan egy termék neve volt.
1: Hát, ami, most ami... már igen, de most már nem tudom.
2: Már nem, talán.
1: Ez nem, te stílfűrész, nem? Hogy most már, ja, már minden fűrész már stílfűrész.
2: Igen.
1: Amit ugye Fábri mondta, hogy nagyon sokáig azt hitte, hogy azért stílfűrész, mert ilyen szépeket lehet vágni a fába. Ja, stílusosan, igen. Jó, te szíl vagy Szájló, vagy Sziló, mindegy. S-Y-L-O-W. Tehát micsoda szerencse, ugye, mert ez a mix is felkerül majd a mix kadódalat, és a tracklistával együtt, és hát akkor ott meg ott lehet majd olvasni, hogy ezt kicsit ezt a remix.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na, mondja, hát akkor neked jó döntőnézegetést a házfaladon, a projektorra.
3: Köszi.
2: Előtte akkor jó zenélést a Petőfinál, a hajón. És aztán meg várok pénz a szeretete, jövök eddel.
3: Jövök.
2: Hát jó is, mert várni fogunk.
3: Jövök, hozok jó zenéket, mixelve.
2: Mindig azt szoktál hozni.
3: Köszi.
2: Jó van, hagyja, köszi szépen, jövő héten. Szia, szia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A Dunántúlon és északkeleten is zivatar veszély van. Betiltanák itthon a kotorik vadászatot, elhalasztották a holnapi demonstrációt a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést 13 megyére a Hungaromet. Emellett Zalában és Vasban felhőszakadás miatt is citromsárga riasztás van érvényben. Ezeken a területeken rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is jöhet. Az időjárásról a hírek végén hallhatnak bővebben. A kotorik vadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorik vadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Főszabály szerint július 15-től, tehát holnaptól egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Mégsem demonstrálnak holnap a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. Az érdekképviselet szerint van esély arra, hogy tárgyalásokkal rendezzék a vitás kérdéseket. A termelők azért készültek tiltakozásra, mert több áruházlánc kilogrammonként 160 forint alatti áron kínálta a magyar-görög dinnyét. Az egyesület szerint a közelmúltbeli egyeztetések bíztató eredményt hoztak, ezért egyelőre a párbeszéd folytatásában bíznak. Még mindig tombol a tűz Franciaországban egy Párizs közeli erdőben. A 2000 hektáros terület 10%-a vált a lángok martalékává. Mintegy 850 tűzoltó próbálja megfékezni a tüzet, 4 vízbombázó repülőgépet is bevetettek. Tegnap este csaptak föl a lángok, több mint 1000 embert kellett evakuálni a területről. Feltehetően gyújtogatás történt, 2 gyanúsítottat őrizetbe is vettek. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha azt mondom, hogy 1975-ben ezen a napon született meg Jamie Louise Gomez Los Angelesben, hát valószínűleg sokan nem kapják fel a fejüket, de ha azt mondom, hogy ma ünnepli 51. születésnapját Tabu a Black Eyed Peas-ből, az már úgy mindjárt más. Boldog születésnapot neki, a Let's Get It Started jön hamarosan itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Az iskola két legmenőbb arca fogad egymással, hogy egyikük a picikét visszahúzódó, picikét fura, picikét csúnyácska lányból bálkirálynőt farag. Nagyjából ez a Csaj nem jár egyedül című film alaptörténete, aminek pár évvel ezelőtt megcsinálták a remake-jét a nemek fordított szereposztásával. Nem ajánlom senkinek. Jön az eredeti film, ha a Csaj nem jár egyedül betétdal a Sixpence None the Richer-től. Name a Kiss Me.

Best FM a legjobb zenék, nyilván tisztában vagyok én az árakkal, meg a világ poppiacán jelenleg elfoglalt pozíciókkal. De ez mennyire jó lett volna már, hogyha mondjuk Sean Paul nem innát, hanem Beyoncé-t hozza magával. Most pont fordítva történik, Beyoncé hozza Sean Paul-t, és a Baby Boy-t itt a Best FM a legjobb zenék között.

évadát idén tavasszal. Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5 és

Best FM a legjobb zenék, 75-ben ezen a napon született, 95-ben csatlakozott a Black Eyed Peashez, vagyis most már az életének bőven több, mint a felét a zenekarban töltötte a ma születésnapos Taboo. Jön a Black Eyed Peas és a Let's Get It Started!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zivatarok csaphatnak le a Dunántúlon és északkeleten. Étrenddel is tehetünk a demencia ellen. Árrendőrt ítélt el a bíróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatarveszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést 13 megyére a Hungaromet. Emellett Zalában és Vasban felhőszakadás miatt is citromsárga riasztás van érvényben. Ezeken a területeken rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is jöhet. Az időjárásról a hírek végén hallhatnak bővebben. Tízezrek számíthatnak felszólításra az adóhivataltól, több mint 62 ezer adózó ugyanis nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött értesítést, aki még nem kapta meg, az a napokban számíthat rá. 30 napjuk van az érintett vállalatoknak a beszámoló bírság nélküli pótlására, aztán pénzbüntetés jön. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. Börtönbe kerül az álrendőr. A férfi azt terjesztette magáról, hogy a terrorelhárítási központ vezető beosztású munkatársa. Azt ígérte egy családnak, hogy segít kiszabadítani a Venezuelában bebörtönzött rokonukat. A naív családtagok átadtak neki 17,5 millió forintot, a férfi pedig úgy tett, mintha intézkedne. Közben azonban a hivatalosan kapott hírek nyomán a család gyanút fogott és feljelentette az álrendőrt. Az 53 éves férfit 2,5 év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. A vonat ablakán vetette ki magát egy külföldi fiatal. Az eset Zalában történt, számolt be a rendőrség. A 19 éves utas menet közben ugrott ki a szerelvényből, amikor a jegyét akarták ellenőrizni. A helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek, mivel a fiatal mindkét lába súlyosan megsérült, kórházba került. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Gondolom mindenki nézte már a holnapi napra vonatkozó időjárás előrejelzést. Ha még nem, akkor majd én is elárulom 9 és 10 óra között, hogy mire számíthatunk szerdán. Annyit azért elárulok, hogy egészen pontosan jósolja meg a holnapi napot Rúzsa Magdolna a nyári záporral, illetve a Compact Disco a Feel the Rain-nal. Kings of Leon, Use Somebody, ez jön már is.
2: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, túlnyomó részt, azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek, 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

Best FM a legjobb zenék. Ma este 8 órától van érvényben az a korlátozás, amely szerint tilos megállni a harmadik kerületben a Lajos utca 48 és 66-os számok előtt az autóbusz megállóhely után egészen a Deregye utcáig. Gyűlés miatt van ez a korlátozás, és ez egészen holnap délután 2-ig tart majd.

Best FM, a legjobb zenék ugyancsak Ruzsa Magdit és a Compact Discot említettem óra elején, mint azon előadókat, akik egészen jól megjósolták a hónapi időjárást, de nyugodtan ide sorolhattam volna most érkező LMC-t is, Take Me to the Clouds Above, mert hogy lesznek holnap felhők, ráadásul olyanok, amelyekből zápor és zivatar is várható országszerte mindenhol. Ennek köszönhetően a nappali maximum sem fog majd nagyon 29 fok fölé kúszni szerdán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit. Drágul az üzemanyag holnaptól, betiltanák itthon a kotorékvadászatot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébi. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak adatai szerint a benzinliterjéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Jelenleg átlagosan 587 forintba kerül a benzin és 608 forintba a gázolaj. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolványcserét az utolsó pillanatra hagyni. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. A kotorékvadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorékvadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Hatalmas mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV. Az országos akcióban több mint 250 milliárd forint értékben 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 000 ízesített e-cigit találtak. A razzia után 5 eljárás indult és 16 embert hallgattak ki, közülük 6-ot le is tartóztatott a bíróság. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Bruce Hornsby The Way It Is című dala jön majd egy picikét másképp Tupacnak köszönhetően, ez lesz majd a Changes. Tweet Boogie Tonight-ja is egy picikét más verzióban jön majd köszönhetően a Booty Love-nak és Seamus Hadjinak, és Madonna is a Like a Prayer-vel a Madhouse verziójában érkezik már is.
2: Ez a Night Shift a Best

Kisztafem a legjobb zenék, a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg Tupac.

Spice FM a legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back, hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et is vissza a színpadra világszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Nem azt mondom, hogy a Val Kilmerrel készült mindörökké Batman volt minden idők legrosszabb Batman filmje, mert volt azért annál rosszabb. De hát messze magasan túlnőtt ezen a filmen a Betétdal, amelyért 1996-ban 3 Grammy-t is kapott Seal. Ez volt az év dala, az év felvétele és a legjobb férfi előadás. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Amikor Császár előtt éppen nem Shane 54-ként Májonnal és Tóth Gabival együtt hozza majd az Éjjel-nappal Budapest főcímdalát, akkor Hoffer Danival együtt FLM-ként nyomja az új kislemezt, a Ráncok a szemem alatt címűt, és a Császár mellett jön majd egy király is, a pop király, a Michael Jackson és a Remember the Time ebben az órában itt a Best
1: Ez a Night Shift a Best

fülről látszó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabb nem is lehetne.

Best FM, a legjobb zenék az interneten az elmúlt napokban azzal ment óriásit az angol válogatott, ahogy a legjobb négy közé jutást jelentő győztes meccs után az összes angol szurkoló és még David Beckham is torka szakadtukból énekelték együtt ezt a dalt. Hát, hogyha holnap jól nyomja az angol válogatott, akkor legalább egyszer, de még akár kétszer is énekelhetik ezt majd az idei futballvilágbajnoksága. Jön az Oasis és a Wonderwall.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi volt a kedd, ennyi volt már a Night Shift. A szerda az továbbra is a pop és rádiós lágerek napja, már ami az első 120 perc mixeit illeti. Szóval holnap egy ilyen két órával fogjuk majd indítani a szerda estét. Természetesen DJ FND fog hozzám csatlakozni. Jön az Enigma és a Return to Innocence, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.